0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjana 102. Jodin FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Csirpák József, Шаранкі грек-католіку ж пабґондолата і кветкезнек.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почуєте роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки.
3: Oltalmazz meg minket a te drága védőlepleddel. Krisztusban, kedves rádióhallgató testvérek! Ma, amikor az Anyaszentegyház az Istenszülő legszentebb oltalma ünnepét üli, szívünk megtelik hálával és szent áhítattal. Ez az ünnep nem csupán egy történelmi esemény emlékezete, hanem az egyház állandó, misztikus valóságának kinyilatkoztatása. Annak a valóságnak, hogy a mennyek királynője nem hagyta el a világot, hanem szüntelenül kiterjeszti oltalmazó leplét, omoforát mindazokra, akik bűnbánattal és hittel menekülnek az ő anyai pártfogása alá. Amint azt az egyházi hagyományból jól ismerjük, a 10. században a konstantinápolyi blachernei templomban a virrasztó nép között ott állt Szent András és tanítványa Epifániosz. Hajnali 4 órakor Szent András felemelte tekintetét, és látta a dicsőségben tündöklő Istenszülőt, aki szentek, proféták és angyalok seregétől kísérve lépett be a templomba. Hosszasan, könnyezve imádkozott a világért, majd levette fejéről a ragyogó leplet, és kiterjesztette a templomban álló hívő nép fölé. Ez a lepel a mindent átölelő Istenszülői szeretet és oltalom kézzelfogható jelévé vált. A szentatyák írásaiban mély teológiai értelemmel világítják meg az Istenszülő misztériumát és az ő szüntelen közbenjárását. Szíriai Szent Efrém egyházatja így kiált fel egyik himnuszában. Ó, bűnösök egyetlen menedéke, minden szomorúak vigasztalója, terjesz ki fölénk irgalmat palástját, mert te vagy az az eleven híd, amely a földet az éggel összeköti, és te vagy az a biztos kikötő, amelyben a viharvert lelkek nyugalmat találnak. Szent Efrém szavaim emlékeztetnek minket arra, hogy Mária oltalma nem csupán a földi veszedelmektől véd meg, hanem a lelki viharokban is menedéket nyújt. Damaszkuszi Szent János is rávilágít arra, hogy Mária anyasága egyetemes és kozmikus kiterjedésű. Az Istenszülő oltalma és imádsága erősebb minden emberi hadseregnél és fegyvernél, írja a Szent Főpap. Amikor az ő nevét hívjuk, a démonok seregei meghátrálnak, a kísértések hullámai elcsendesednek, ő az a mozdíthatatlan bástya, amelyet az idők viharai sem tudnak ledönteni, mert az örökké való lakozott az ő méhében. Palamas Szent Gergely a szűzanya közvetítő szerepét hangsúlyozza az isteni kegyelem kiáradásában. Homiliájában így tanít. Senki sem közeledhet Istenhez, és senki sem részesülhet az isteni fényben, csak is az Istenszülő által, aki a kegyelem tiszta edénye. Amint az ő védőpalástja befette a hívőket Blachernében, úgy fedi be az ő imádsága az egész emberi természetet, közvetítve az Atya irgalmát, a Fiú szeretetét és a Szentlélek megszentelő erejét. Ő az üdvösség kapuja. Hozzájuk csatlakozik még Szent Ambrus is, aki a nyugati egyházatyák hangján tanúsítja Mária oltalmazó és példaadó szerepét. Mária élete olyan volt, hogy annak példája önmagában is elegendő tanítás mindannyiunk számára. Ha az ő oltalma alatt élünk, az ő tisztasága és alázata lesz a mi védőpajzsunk a világ kísértéseivel szemben. Kronstadti Szent János, a lánglelkű lelkipásztor így vallott a szűzanya jelenlétéről a mindennapi küzdelemben. Ne kételkedj, keresztény lélek, az Istenszülő közelségében. Ő gyorsabban hallja meg a szív sóhajtását, mint ahogy a szó elhagyná az ajkadat. Amikor a bűn sötétsége és a csüggedés folytogat, csak kiálts fel, legszentebb Istenszülő, ments meg minket, és azonnal érezni fogod az ő oltalmazó palástjának békességét és melegét. Ez a tapasztalat mindannyiunk számára nyitott, ha tiszta szívvel közeledünk hozzá. Az Istenszülő oltalmának ünnepe arra hív bennünket, hogy vizsgáljuk meg saját életünket. Vajon méltók vagyunk-e erre a szent oltalomra? Nyilvánvaló, hogy az Istenszülő nem a bűneinkben akar minket megerősíteni, hanem a bűnök elleni harcban kíván támogatni. Az ő védőpalástja az alázat, a tisztaság és az Isten iránti teljes engedelmesség leple. nem takarhatja be az egységet bontó gyűlöletet, a kevésséget vagy az irgalmatlanságot. Ha azt akarjuk, hogy Mária oltalma hatékony legyen az életünkben, nekünk magunknak is az ő erényeit kell öltenünk magunkra. Athoszi Szent Szilóán mély belső tapasztalattal így ír. A Szent Szűz a földön élve is sokat imádkozott a népért, de a mennyben, látva Istent, még inkább imádkozik mindenkiért. Az ő szíve a szeretet tengere, és ő tudja, milyen nehéz a harcunk a kísértésekkel. Nem hagy el minket és sír a bűneink miatt, de örül, amikor meglátja bennünk a bűnbánat első halvány sugarát. Testvéreim, ezen a fenséges ünnepen ne csupán kérjünk, hanem adjunk hálát is. Adjunk hálát a mennyei édesanyának, aki akkor is őrködik felettünk, amikor mi elfeledkezünk róla. Amikor a világ zajában a háborúk, betegségek és lelki bizonytalanságok közepette megrendül a lábunk, tekintsünk fel a blachernei látomásra. Lássuk a hit szemével a szűzanyát, amint kitárt karokkal imádkozik értünk, és oltalmazó leplével betakarja családjainkat, közösségeinket és az egész szenvedő emberiséget. Boruljunk hát le előtte és tiszta szívből, az egyházi énekek szavaival imádkozzunk. Emlékezzél meg rólunk, ó Szent Királynő, a te imáidban, és ne feledkezz meg a te szegény szolgáidról. Oltalmazd meg minket a te drága védőlepleddel, és szabadíts meg minden ellenséges indulattól, látható és láthatatlan veszedelemtől. Mert az ő közbenjárása által jutunk el a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, akit dicsőség, tisztelet és imádat illet, az ő kezdet nélküli atyával, és a legszentebb, jóságos és életadó lélekkel együtt, most és mindörökkön örökké. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Csirpák József, Salánki görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Púzus Rádió.
6: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió. Rádió Pulsz FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gondviselő teremtő édesatyánk, köszönjük neked, hogy az örökké valóságból szólítasz meg bennünket, és az örökké valóság felé vezetsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy életünk során annyi mindenben tetten érhetjük a te szabadításodnak áldott, kegyelmes mi voltát. Köszönjük, hogy újra és újra hálára indulhatunk, hogyha összegzést tartunk mind a fölött, amit a mindennapok jelentenek. Így köszönjük meg a mindennapi kenyeret, így adunk hálát neked, Urunk, a mindennapi szabadításért, a testvéri közösségért, azért, hogy bár a tökéletlen világ mindenben ellenet fordít, te mégis szent lelked által jóra vezérelsz. Így kérjük el tőled a mai igének minden egyes szavát, hogy hadd legyen a mi életünkben ez vezérfonallá, támasszá, intőfeddő üzenetté, az életté, Urunk, amely az Úr Jézus Krisztuson keresztül lehet csak a miénk. Amen. Kedves testvérek, helyénket elfoglalva, hallgassuk meg Istenünknek igéjét, úgy, ahogy az a János első levelében az első rész 5. versétől a 10. versig szól hozzánk a következőképpen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő ígéje. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves testvéreket itt az Úrházában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik be az alkalmunkba. Folytatódik János levele, és bár olyan teológiainak olyan ízes, magasröptű beszédnek tűnik, amiről itt beszél a Szentírás, legalábbis a Szentírással kapcsolatban sokszor meghagyjuk magunknak egy ilyet, hogy hát hadd repüljön ez ott fent, én meg itt lent el vagyok az életem dolgaival, de az igében ezek a sorok mindig a hétköznapi élet tapasztalataiból merítenek. És a hétköznapi életet nem csak úgy látja a Szentírás, mint egy folyamatosan történő valamit, amiben az emberek élete, mint a biliárd golyók összeütköznek, egyik irányba megynek, aztán másik irányba, és akkor ebből valami kaotikus dolog jön, hanem a Szentírás előtt az Új Szövetség és az Ószövetség egybehangzóan arra tanít, hogy az ördög, a kísértő, a nagy harc, a nagy küzdelem, amelyben az ember élete nagyon sokszor be van ékelődve, és amelyben az Istentől való távolságot kívánja növelni rengeteg minden. És az Istentől való távolság az az ember életében nem csak egy magányt, egy elszakítottságot hoz. Ez nem egy ilyen semleges valami, ami hát ezzel is el lehet éldegélni, és nincsen semmilyen következménye, hanem az Istentől egyre növő növekvő távolság, az Úrtól való elszakítottságnak az állapota, az folyamatosan egyre mélyebb és mélyebb helyzeteket szül. Nem feltétlen külső látható jegyekben jelenik meg ez csupán, de természetesen ilyen módokon is tetten érhető, amikor egy emberi élet leszakad mindarról, amit a Teremtő tud nekünk megadni és megmutatni. Nem csak abban érhető tettem az Istentől való eltávolodás, hogy az ember ösztönösen más dolgokat választ, más gondolatokat tart igaznak. Nagyon sokszor az Istentől való elszakítottság, a magányosság érzésében is tetten érhető. És ez az a magányosság, kedves testvérek, amire nem igazán tud emberi kapcsolat gyógyírt hozni, mert lehetnek körülöttem százak, ezrek. Lehetek én a világ kellős közepe, de míg az Istennel az én ügyem rendezetlen, amíg az én teremtőmhöz engem nem fűz semmi, ennek a hiányérzete folyamatosan velem marad. És az elmúlt napoknak is rengeteg olyan eseménye történt, rengeteg olyan pillanata, ahol láthatjuk azt, hogy az útkeresésben az ember a saját maga életében, az Isten felé törekedve, mennyire elveszetté tud válni. Mennyire nehezen érthető ennek a világnak minden egyes mozzanata a mennyei atya nélkül. És amikor Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, akár a János levele, de hozhatnánk ide bármelyik másik új szövetségi igeszakaszt, akkor először is az Isten, valamint az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolatát újra és újra felmutatja nekünk a Szentírás. Mert ezen a kapcsolaton keresztül értjük meg a saját magunk megváltásának a mélységét. Ezen a kapcsolaton keresztül találjuk meg a kapcsolatot az Úrral. Ugyanis az Atya, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat, a Fiú, aki megvált, a Szentlélek, aki jóra vezérel, foglalkozik velünk. És a mindennapi életünkben talán nem ezt a képet tartjuk a legigazabbnak, mert ki foglalkozik velünk. Az emberi élményeink és tapasztalásaink azok, hogy csak úgy elmennek mellettünk mindazok, akiktől várnánk egy jó szót, akitől várnánk egy biztatást, és milyenek vagyunk, magunkból fejtjük vissza mindazt, ami történik. Éppen ezért, amikor az embert nagyon nagy sötétség és nagyon-nagyon keserű gondolatok gyötrik, mindig ebből fejt vissza mindent. És amikor az Isten bemutatkozik, mint az Ószövetségben megismerhető, mint az Ószövetségben megérthető, szerető, de igazságos Isten, amikor bemutatkozik, mint a földön, testben, lélekben és igazságban ember és Isten Jézus Krisztus, és amikor a mindezen történetekben gyönyörűen felfogható és megérthető módon Szentlélek Úristen körülfogja ezeket a találkozásokat, és segít látni, segít érteni, segít igent mondani, akkor értjük meg, hogy az Isten igenis törődik velünk. Törődik az emberrel, mert nincsen benne sötétség. Mi a nagy világnézeteinket mindig úgy alkotjuk meg, hogy megvan benne az a szócska, hogy de. Szeretném, hogy jó legyen, de. És ezzel a de szócskával hagyunk mindig egy kis teret önmagunk természetének, és ez igaz akkor is, hogyha én a saját magam helyzetét, életét gondolom át, és ez igaz akkor is, mikor a népek, nemzetek, időszakok, korszakait gondolom át, hogy mindig ott van hagyva, de nem vagyok tökéletes, de mindenre nem nagyon van erőm, de mindenben nem tudok előjárni. Az Istennél nincsen ez a de. Az az igazság, az a szeretet, az a felfoghatatlan isteni természet, ami benne lakozik, mindenféle fosztóképző, vagy mindenféle ellentmondás jelölő mondatszerkezet nélkül kifejezhető, az Isten jó. És ebben a jóságában is keresi velünk a kapcsolatot. És aki ebbe egyszer beleérez, aki ebbe egyszer beletalál, aki ebbe egyszer, mondjuk úgy, hogy megtér, annak az életében onnantól kezdve ez a kijelentés újra és újra mélyül és mélyül. Szeretett testvérek, talán évek tapasztalatai vannak mögöttünk az Úr követésében. Ki a maga életében bejárt már bizonyságtevő, hitvalló időszakokat, de hadd helyezzem így a közös gondolkodásunkba, a saját szemünk elé azt, hogy még van mit mondania az Úrnak. Még van mit az Istennek számunkra megmutatni. Annyira nehéz és terhes az, amikor az ember azt mondja, hogy hát én már ismerem az Istent. Tudom én, hogy ki az az Úr. Tudom én, hogy ki az a Jézus. Az elmúlt nap néztem egy olyan videót, amelyben Jézus Krisztusról értekezett egy zsidó vallású ember, és Jézus Krisztus kapcsán annyit vélt felfedezni, hogy ő nem lehet a messiás. És számomra azért nagyon érdekes ez a fajta megközelítés, meg ez a fajta gondolat, mert azt gondolná az ember, hogy azért ez már idejét múlt, hát Jézust csak elismerik az emberek. De ez mind a mai napig egy eleven harc és küzdelem. Jézus személye, Jézus jelenléte, Jézusnak a szavai, csak úgy pusztán az a jelenség, amit képvisel az Isten fia, mind a mai napig válaszra kényszerít, választás elé állít. Hiszed-e? Akarsz-e meggyógyulni? Ugye milyen érdekes kérdések? Mind az embert célozza, mind az emberre kérdez rá, mind velünk foglalkozik. Egy isteni jelenés lehetne olyan is, amely ügyet se vet ránk. Egy isteni jelenés lehetne olyan is, amiben az ember csak ámulattal, csodálattal megállhat, és oldalról szemlélheti az egészet. Az atyánál mégis azt látjuk a Szentírás teljességében, és ez nagyon megdöbbentő, hogy hiába a csodáknak a mértéke, és annak az óriási mi volta. Hiába az Isten szentségének felfoghatatlan állapota, ő mégis keres bennünket. Mégis keres bennünket. És van egy nagyon érdekes dolog a kisgyermekeknél megfigyelhető, hogy aki hajlandó a kisgyermeket keresni, játszani vele, úgy, ahogy azt ő szereti, aki hajlandó hozzá lehajolni, aki hajlandó beleállni abba a babázásba, vagy kisautózásba, teljesen mindegy, ami annak a gyermeknek a minden ott abban a pillanatban. A következő találkozáskor, a következő pillanatban ott lesz az a kapcsolat, és valahol az Isten, úgy gondolom, az ő keresése leírható ezzel a tökéletlen hasonlattal. Pontosan tudja, mennyire tud hiányozni a figyelem. Pontosan tudja, mennyire nagy törést okozott a bűn, és az elválasztottság érzés, ami a legközelebbi kapcsolataimtól kezdve úgy az életem minden területén tapasztalható. És éppen ezért Jézus Krisztus az övéit küldi vigasztalásképpen és szolgálatba. És az övéinek a feladata és a küldetése, hogy a Szentírás nagy üzenetét, Jézus Krisztus nagy tanítását adják tovább. Először is azt, hogy ki a maga életében, a maga mindennapjaiban a bűnvallással ne maradjon el. A bűneinknek a letételébe ne akadjunk el, mert nem fog működni az Isten követésében az az örökérvényű recept, amiben nekünk mindig bele kell kerüljön a de. Nem fog menni az Isten jelenlétének az összevegyítése azokkal a megalkuvásokkal, amiktől az az elvárás, hogy akkor így lesz könnyebb. Könnyebb lesz, ha

az alkuk, nem a bűn előtti főhajtás, nem az édes élvezetek vezetnek be, hanem a bűnvallás. És bár nagyon sokan ezt kívülről nézve olyan feleslegesnek, olyan műnek, olyan mesterkéltnek tulajdonítják, hogy persze megvallod a bűneidet, én is meg tudom vallani, és mi változik tőle. De aki tett már le terhet, akit oldozott már fel lélekben az Úr Jézus Krisztus, az pontosan tudja, mit jelent úgy felébredni, hogy békességem van. Mit jelent úgy nyugovóra hajtani a fejem, hogy Atyám, Te vagy az én őriző pásztorom, és rád bízom magamat. Vagy ahogy a tegnapi imakérések kapcsán hosszú felsorolásban testvéreket hoztunk az Úr elé, akik saját életükben küzdelmeket, harcokat hordoznak. Jézus jelenlétébe jó megérkezni azzal, hogy Uram, ez nekem már nem megy. És talán könnyek, talán mosolyog, talán hosszú-hosszú csendek, talán egy jó nagy alvás, sok minden eredményezhet ez a találkozás, de egy biztos, hogy az Úr előtt megkönnyebbülni, az Úr jelenlétében megelevenedni, az valami egészen más élmény, mint jobban lenni egy kicsit, mint könnyebbnek érezni a lelkem valamivel. Ez az újjáformálás, amivel kapcsolatban sok embernek inkább véleménye van, mint döntése. És félreértés ne essék, egy református ember nem mondhatja azt, hogy nem lehet vitatkozni, sőt, állnunk is kell elébe, hiszen a meggyőzés a Szentírás talaján állva az egyik küldetésünk is lehet. De azt gondolom, hogy vannak olyan viták, amelyek csak önmagukért vannak, hogy húzzuk az időt, hogy várjunk a jobb pillanatra. Azonban maga a Szentírás is figyelmeztet, hogy a bűn megvallása, az Isten előtt való elcsendesedés, ez a megtisztulás. És valahol olyan türelmetlennek, olyan, hát lehet nem is jó ez a szó, de olyan izgágának tűnik az új szövetség, amikor így újra és újra sürgeti az embert, hogy most. És mi, akik egyébként bizonyos dolgokban igenis ráérősek vagyunk, mert van az életnek számtalan területe, ahol van még idő, mi nagyon zokon vesszük, amikor egyik pillanatról a másikra ez a drága idő, amiből olyan nagyon sok van nekünk, hirtelen elkopott. Az új szövetséget feszíti egy nagyon érdekes gondolat, amit mi a mai eszünkkel még talán nevetségesnek is gondolunk, ugyanis az új szövetségben ott húzódik a háttérben mindig az, hogy Krisztus visszajövetelét nem a távoli jövőbe tették a gyülekezetek és a hívő emberek, hanem Krisztus visszajövetelét ilyen évtizedes távlatokban látták. Ez a fajta megközelítés volt bennük, így élték a mindennapjaikat, és ezt látták maguk előtt. Volt, akit ez arra ösztönzött, hogy rendben, akkor én már többet nem is kell dolgozzak, mert hát visszajön Jézus, addig meg csak segít valaki. Erről van is útmutatás az igében, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ilyen érdekes, hogy a kommunizmus talált magának értékes gondolatot a Szentírásból. És volt, akit arra ösztönzött az időnek ez a fajta értelmezése és látása, hogy ma újra el kell hangozzon a számról a bizonyságtétel. Ma újra ott kell legyen a számon a dicsőítőjének. Ma újra az úrvacsorai közösséggel fogok élni. Ma újra a testvérek közösségében.

0: az Úr jelenlétébe megyek. Ez a fajta megközelítés a mi ismereteink alapján újra és újra megélhető és megtapasztalható. Ma is vannak, akik Krisztus visszajövetelét látják különböző jelekben. Olvasva az evangéliumot, olvasva a jelenések könyvének kijelentését, nagyon sokan azt gondolják, hogy ettől nem vagyunk messze. Számomra nagyon nagy intés a Máté evangéliumában olvasható, nem a ti dolgotok kijelentés, de egy biztos, hogy Jézus Krisztus visszajövetele akár ebben a pillanatban, akár sok-sok év múlva történik meg, a nekünk adott idő az kegyelmi idő mindaddig. És ebben a kegyelmi időben nem fog menni a dolgoknak az összevegyítése, az istentelenség és az istenkövetésnek az egy életben történő elhordozása. Ebben a kegyelmi időben abban nem lesz békességünk, amikor hátralépünk és azt mondjuk, hogy csinálja más az Úr dolgát. Ebben a kegyelmi időben nem lesz nyugvó pont abban, hogy én nem hirdetem az evangéliumot az életemmel, a tetteimmel, és ahogy a szerzetesek mondták, ha kell, akkor a szavainkkal is. Én úgy gondolom, hogy egy óriási dologra hív meg minket a Szentírás és Jézus Krisztusnak a követése, és ahogy az Úr tanított minket, amikor az ember ezt az igát magára veszi, ebbe az igába beleáll, akkor újra és újra megérti, hogy ez könnyű. Nem azért, mert ne nyomná a vállunkat. Nem azért, mert ne éreznénk a terhét és a súlyát és a felelősségét, hogy mit jelent a példamutató élet. Hanem mert a bűnben elveszni, a bűnnek a sodrásába felemésztődni, még mindig a rosszabb választás. Itt a földön, az örökké valóságban pedig pláne. Kedves testvérek, én kívánom, hogy a tegnapi szakaszunknak a zárása így legyen bennünk egy teljességgé, hogy ezeket azért olvassuk és azért iratnak meg, hogy örömünk teljes legyen. Kívánom, hogy találjunk bele ebbe a végtelen nagy örömbe, amiben az Isten megelevenít, újra és újra megmutatja, hogy hihetetlen dolgokat tud a mi életünkben elvégezni, és tud bennünket jóra használni. Ez mind egyen-egyenként is önmagába egy olyan élmény, amit nagyon nehezen felejthet el az ember, de együtt ez pedig a megszentelés útjává válik. Hát kívánom, hogy legyen ezen az úton minél több testvéri közösségünk és találkozásunk, és kívánom, hogy legyen ezen az úton ami vezetőnk, az Úr Jézus Krisztus. Amen. Mindenható Úrunk, olyan sokszor ott van bennünk a jó cselekvése iránti vágy. Szeretnénk jól eltölteni a nekünk adott időt, jól felhasználni a nekünk adatott lehetőségeket. De ha számot vetünk minden fölött, akkor bőven találunk olyan példát, amikor ez nem sikerül. Megköszönjük neked, Urunk, hogy naponként, ahogy megújul a nap, ahogy eljön a következő lehetőség, te meghívsz bennünket arra, hogy lehet ezt másképp. Így köszönjük meg a mi életünk mellé odaállított igehirdetéseket, bizonyságtételeket, testvéri közösséget, vigasztalást. És így köszönjük meg neked, Urunk, azt, hogy mind a mai napig foglalkozol velünk. Kiutat mutatsz a bűnök tengeréből. Kiutat mutatsz a hamis istenképek világából. Enyhülést és erőt adsz a szenvedések elhordozásában. Urunk, szeretnénk eléd tenni a hitvalló pillanatokat, amikor látszunk, amikor hallatszunk, hadd tudjuk a te evangéliumodat továbbadni. Az Úr Jézusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, áldás békesség.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitit János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна а відок і швідонок нап'я.
4: Сьогодні день захисників і захисниць України.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ma Beregszászban vesznek végső búcsút a háborúban elesett Bánok Vjacheszláv katonától, aki 1987-ben született, és a Benei előjárói körzet lakosa volt. A katona hosszú ideig eltűntként szerepelt, azonban később megerősítették, hogy 2024. november 6-án harci feladat teljesítése közben vesztett életét a Donyeck megyei Pokrovszk irányában. A hőstől helyi idő szerint 14 órakor vehetnek végső búcsút a beregszászi városi temetőravat. A gyászszertartást követően a temetési menet a Benei temetőbe vonul, ahol örök nyugalomra helyezik a katonát, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere.
4: Сьогодні в Берегові прощатимуться з загиблим на війні солдатом Банок В'ячеславом 1987 року народження, мешканцем Банянського Старостинського округу. Довгий час він вважався зниклим безвісти, проте було підтверджено, що він загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області. Прощання з героєм відбудеться о 14 за київським часом в ритуальному будинку міського цвинтаря в Берегові. Після прощання похоронна процесія вирушить до місця поховання цвинтаря села Бене. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк.
3: Az idei tanév több szempontból is különleges a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem életében, hiszen az intézmény immár az első egyetemi státuszban eltöltött tanévét is maga mögött tudhatja. Emellett minden eddiginél több hallgatóval is meghirdetett képzéssel indul az új oktatási év. A tanévnyitón professzor Csernicskó István, az intézmény rektora is köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében az egyetem fejlődéséről, közösségi szerepéről és jövőbeli céljai beszélt. A következőben professzor dr. Csernicskó István rektort hallhatják.
5: Hosszú-hosszú évek óta minden évben azt tudom elmondani, hogy sajátos, különleges és történelmi tanévnyitón vagyunk túl. Tavaly ugye azért mondtam, hogy történelmi tanévnyitó, hiszen először nyitottunk tanévet úgy, hogy már egyetem vagyunk. Most először nyitottunk úgy tanévet, hogy mögöttünk van az első olyan év, amelyet egyetemként töltöttünk. Illetőleg különlegesnek tekinthetem ezt a tanévet azért is, mert soha még ennyi hallgató ebben az intézményben nem volt, soha még ennyi képzés nem volt meghirdetve, mint ebben a tanévben, úgyhogy ezek is mind olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy ez az intézmény él, élni akar, de nem öncélúan, nem önmagunkért, hanem azokért az emberekért, akik itt szeretnének tanulni, azokért a kollégákért, akik itt dolgoznak, akik itt látják el hivatásukat, és azért a közösségért, amely érdekében a végzőseink, amikor majd befejezik ezt az intézményt, elfoglalják a munkahelyeiket, dolgozni fognak. Úgyhogy ilyen értelemben ez a tanév is különleges. Bízunk abban, hogy ez is egy olyan év lesz számunkra, amikor tudunk előrelépni, amikor tudunk fejlődni, és reméljük azt, hogy hosszú-hosszú ideig lesz még kinek egyetemet, képzéseket hirdetni, egyetemet csinálni, és lesz még értelme annak, hogy dolgozunk.
4: Цьогорічний навчальний рік є особливим для Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, адже заклад уже завершив свій перший навчальний рік у статусі університету. Крім того, новий навчальний рік університет розпочинає з найбільшою за всю історію кількістю студентів та освітніх програм. Під час урочистого відкриття навчального року присутніх також привітав ректор закладу професор Чернічко Іштван. У своїй промові він говорив про розвиток університету, його роль у житті громади та майбутні цілі. Далі ви почуєте слова ректора Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II Чернічко Іштвана. Уже багато-багато років поспіль щороку я можу говорити, що ми провели особливе, непересічне та історичне відкриття навчального року. Торік я назвав його історичним, адже вперше розпочали навчальний рік уже в статусі університету. А тепер ми вперше відкриваємо новий навчальний рік після того, як позаду залишився перший рік, який цей заклад провів як університет. Цей навчальний рік я також вважаю особливим, адже ніколи раніше в цьому закладі не навчалося стільки студентів, і ніколи раніше не було оголошено стільки освітніх програм, як цього року. Усе це показники того, що цей заклад живе і хоче розвиватися, але не заради самого себе, не заради нас самих, а заради тих людей, які хочуть тут навчатися, заради колег, які тут працюють і виконують своє покликання, а також заради громади, для якої працюватимуть наші випускники, коли завершать навчання та займуть свої робочі місця. Тож у цьому сенсі і цей навчальний рік є особливим. Ми сподіваємося, що він стане для нас ще одним роком, коли ми зможемо рухатися вперед і розвиватися. І сподіваємося, що ще багато років буде для кого оголошувати набір до університету, відкривати освітні програми, розвивати університети, що наша робота і надалі матиме сенс, зазначив Чернічко Іштван.
3: A közhiedelemmel ellentétben a védőoltások nem csupán gyermekkorban fontosak, hiszen a fertőző betegségek elleni védelem egész életen át szükséges. Az oltási rend szerint a felnőtteknek 16 éves kortól 10 évente emlékeztető oltást kell kapniuk diftéria és tetanusz ellen. Ez a védőoltás ingyenes és a házi orvosnál vehető fel. A szakemberek emellett évente ajánlják az influenza elleni védőoltást, a kockázati csoportokba tartozóknak pedig a COVID-19 elleni oltást is. Bizonyos körülmények között a hepatitis A és B, a humán papillomavírus, valamint a szamárköhögés elleni oltás felvétele is indokolt lehet. Mindez különösen fontos azok számára, akik gyakran utaznak, az oktatásban, az élelmiszeriparban vagy a szociális ellátásban dolgoznak. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki keresse fel házi orvosát, ellenőrizze oltási státuszát és tájékozódjon arról, mely védőoltásokat szükséges megújítania. Erről akár Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal számolt be.
4: Попри поширене упередження, що вакцинація винятково для дітей, захист від інфекційних хвороб необхідний людині протягом усього життя. За календарем щеплень дорослим кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку, необхідно робити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Це щеплення безоплатне і його можна зробити у сімейного лікаря. Також дорослим рекомендують щорічну вакцинацію проти грипу, а людям із груп ризику – проти COVID-19. За певних обставин варто вакцинуватися проти гепатитів А, Б, вірусу папіломи людини та кашлюку. Особливо це актуально для людей, які часто подорожують, працюють у сфері освіти, харчування чи догляду за людьми. Фахівці радять звернутися до сімейного лікаря, щоб перевірити свій вакцинальний статус та визначити, які щеплення необхідно оновити. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Személyautó ütött el egy 30 éves kerékpárost a Beregszászi járásban a Nagyszőlősi kistérség területén. A közúti baleset következtében a férfi fejsérülést és lábtörést szenvedett. A sérülthöz mentőegység érkezett, akik elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították. A helyszínen rendőrök dolgoztak, a baleset körülményeit és okait jelenleg is vizsgálják, közölte a 103 Zakarpattya. A hatóságok arra figyelmeztetik az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, valamint ügyeljenek a megfelelő sebességre és követési távolságra. A kerékpárosoknak különösen fontos gondoskodniuk a megfelelő láthatóságról, főként sötétedés után.
4: У Берегівському районі легковий автомобіль здійснив наїзд на 30-річного велосипедиста. Автопригода сталася у Виноградівській громаді. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав травму голови та перелом ноги. Постраждалому надали необхідну екстрену медичну допомогу та госпіталізували його до лікувального закладу. На місці аварії працювали працівники поліції. Обставини та причини ДТП наразі встановлюють. Про це інформує 103 Закарпаття. Водіям і велосипедистам нагадують про необхідність бути особливо уважними на дорозі, дотримуватися прав дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції. Велосипедистам варто подбати про свою видимість, особливо в темну пору доби.
3: Ukrajna sürgősséggel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet állandó tanács elé terjesztette a megszállás alatt álló Oleskiben kialakult humanitárius katasztrófa ügyét. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter a nemzetközi közösség azonnali fellépését sürgette, írja az UNN. A kérdést még ma megvitatják. Az ukrán delegáció tájékoztatja a résztvevő államokat az orosz megszálló hatóságok által előidézett súlyos helyzetről, amelyben civileket, köztük gyermekeket is fogva tartanak. A megszállás alatt álló Oleskiben jelenleg mintegy 2000 ember tartózkodik. A helyi lakosok, akikkel az önkéntesek és az ukrán tisztviselők kapcsolatban állnak, humanitárius folyosó létrehozását kérik. Mitro Lubinets ombudsman tájékoztatása szerint legalább 358 ember szorul sürgős evakuálásra. Ez azonban csak azoknak a száma, akikről az emberi jogi szakembereknek sikerült információt szerezniük.
4: Україна винесла на терміновий розгляд постійної ради ОБСЄ питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши міжнародну спільноту до невідкладних дій, пише УНН. Питання мають розглянути сьогодні. Делегація України проінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка утримує цивільних, зокрема дітей, у заручниках. Це не те, що інше, як рукотворна гуманітарна катастрофа. Зараз в окупації в Олешках знаходиться близько 2000 людей. Жителі міста, із якими підтримують зв'язок волонтери та українські посадовці, просять організувати гуманітарний коридор. Термінової евакуації, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, потребують щонайменше 358 осіб. Це лише ті, про яких правозахисникам вдалося дізнатися.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az ősz második hónapjának kezdetén főként derűs, napos időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul, ami estére 22 fokig csökken.
4: Перший день другого місяця осені на нас чекає ясна сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме біля плюс 24 градусів, а ввечері опуститься до плюс 22.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
6: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
0: 2026. október 1-e, derűs napot kívánunk mindenkinek, 10 óra 13 perc, az FM 92.1-en, ez a különkedés csütörtök jelese. Sziasztok, sziasztok, Szél István!
8: Üdvözlök én is mindenkit! Hát október 1-ét írunk, ami azt jelenti, hogy az ősznek a második harmadába kezdünk el éppen belelépni.
0: Jön a nyár!
8: Igen. Úgy néz ki, hogy még 270-et kell aludni, és itt lesz már a nyár, a karácsony az már hamarabb van, illetve tegnap láttam egy mémet, ha jól tudom, akkor valami 80 nap környékén látogat majd mifelénk a Mikulás. Jó, tehát, hogy igen, ezek az időpontok vannak, de mondok egy másik időpontot, jó?
0: Itt a Mikulásnál állj meg egy másodpercre, nekem a kedves ismerősömékkel éppen utaztam, nem olyan rég, és hát ők eldicsekedték, két hölgy, az anyuka és a kedves lánya, hogy hát ők azért késtek a találkozóról, mert ugye hát egy nagy bevásárlás kellett csinálni, készülve az ünnepre. Hát mondom, milyen ünnepre készülünk, mert ugye az még...
8: Ez a tegnapi nap?
0: A Szent Mihály nap, vagy nem tudom, mi lehetett az a hét, most hétvégén, és elmondták, hogy ők már karácsonyra vásárolnak.
8: Nem.
0: Mondom, ne idegesítsetek
8: meg.
0: És elővették az ajándékokat, mert ugye hát egy nagy család van, mondom, mindenkinek nagy családja van, szerencsére sokaknak van nagy családja, és ugye sok ajándék, nagy család, sok ajándék, és mondom, de most tényleg ugye nem karácsonyi bevásárlást csináltak, de elmondták, hogy ők már túl vannak az első karácsonyi bevásárláson, sőt, ugye ez innentől kezdve folyamatos lesz majd, mert ugye azt mondták a hölgyek, hogy most lehet igazán választani, mert még van választék.
8: Opa. Mondjuk nem biztos, hogy ilyen hópehely mintás valamiket most lehet beszerezni, bár nem kizárt, hogy interneten ez is megrendelhető. Mondjuk azon gondolkodom, tényleg voltam Magyarországon, hát most már azt mondhatnám, hogy nagyon-nagyon régen, könyvkiárusításban, illetve könyvesboltban, ahol volt olyan szekció, hogy nagyon-nagyon akciósan lehetett kapni gyermekkönyveket, és mikor a gyermekeim kicsik voltak, akkor nyilván, hogy ezt az 50 kötőjel akár 90%-os kedvezményt nyáron is kihasználtam, hogy mondván ez igen, majd karácsonyk és jó lesz.
0: Tényleg kell nyári gumit venni, és nyáron kell téli gumit venni, ezt igen.
8: Igen, lassan a boltok is erre szoktatnak rá bennünket, de hát, hogy kifejezetten, hogy azt mondtam volna, hogy ez karácsonyi vásárlásnál, ezt nem mertem volna megkockáztatni.
9: De.
8: No, de vissza október 1-ére, és vissza az időpontnak, meg a számlálásra, és hagyjuk ott most egy kicsit a karácsonyt, meg a Mikulást. Térjünk vissza a mindennapokra. 6 óra 28 perc, jó? Tehát ez az új időpont, amivel október startol, méghozzá ekkor jön fel a nap, és úgy néz ki, hogy 6 óra 8 perckor, mármint valamikor 18, tehát 10 órával később le is nyugszik. Ezt a kettő közötti időszakot tudjunk majd kihasználni arra, hogy aktívan dolgozzunk, bár persze elektromos lámpák segítségével tudunk mi még később is dolgozni, de ezt mindenképpen meg kell szokni, illetve hát ha már októberbe kezdtünk bele, akkor majd a nagy óra átállítás is októberben lesz, már csak néhányat kell aludni hozzá.
9: Ekkor ilyenkor többet alszunk? Nem, nincs ilyen szerencsénk szerintem.
8: De, azt tényleg? A plusz egy órát most fogjuk megkapni, amit majd tavasszal szépen visszagyűjtenek.
9: Én ezt már nagyon várom, ezt a plusz egy órát. Én most belegondolom, hogy elkezdtem álmos lenni. Aztán még gyors érdekesség, hogy ha már ilyen kalendárimos rovatot rakunk be, akkor számolgassuk itt a napokat. Ugye érdekesség ennek a mai napnak, hogy azért az első ótó mindenképpen kötődik az első lemez mellett ehhez az október 1-i dátumhoz. Persze más időpontban, de mindenképpen érdekes megemlítünk ezt a
8: kívánat. Igen, tehát Harry Ford az első széles tömegeknek készült ótóját, azt a bizonyos T-modellt 118 évvel ezelőtt éppen a mai napon mutatta be. Nem tudom, hogy direkte várt erre az időpontra, és miért pont azt mondta, hogy ez most október 1-én fog legördülni, és mutatom meg mindenkinek. Érdekessége, legalábbis én sokat gondolkodtam rajta, hogy ugye a mindennapok inflációjával limitamot számolunk, ott elkezdjük mondani, hogy két hónappal ezelőtt még ez annyiba került, meg egy évvel ezelőtt még ennyivel tudtuk megvenni, és erről különböző statisztikákat is vezetnek. Hát kapaszkodjunk meg, 1908-ban Amerikában az első T-modellt 825 dollárért árulták. Bizonyára most is van olyan autó, amit ennyiért meg lehet kapni, akkor ez a világsláger, mert gondolom, hogy az újdonság erejével 6-825 dollárért lehetett megvenni. És hát egy picit előre haladunk az időbe, mondjuk egy bő 70 évet, 1982-t írunk, amikor az első CD lejátszót elkezdik árulni, tehát amivel tényleg CD-t le tudsz játszani, már nem azt a kazettást, tehát ide oldalra csatolod.
9: Walkman.
8: És nem. Igen. Ennek 44 éve a pontos dátum, és azt is október 1-éhez igazították. Na akkor ennek a találmánynak az összege 625 dollár volt. Tehát, hogy ezen gondolkodtam, hogy 70 év különbséggel durván 200 dollárnyi.
9: Messze neked, hogy nincs infláció, így
8: van, tehát, hogy 825 dollárért 118 éve tudsz venni egy autót, aztán eltelik jó néhány év, és 44 év múlva 625 dollárért már csak egy CD lejátszót tudsz venni. Mondjuk szerintem az akkor még, hogy is mondjam, ilyen ifjúsági kifejezése baromi drága volt.
9: Igen. Mondjuk egy-két érdekességet az autókról, és milyen most Beregszázban ma reggel volt egy nagyon izgalmas dugó, amikor valamikor 7 óra 32 perckor egyszerre megindulunk a teherforgalom, és megindul az autóbuszos forgalom is. Hát ez minden esetben egyfajta ilyen beregszázi turisztikai látványosságot, azaz dugót jelent. Ugye a világon a legnagyobb autódugót Pekingben 2010-ben regisztrálták, mondom a számot, ez 100 kilométer hosszú volt, és 12 napig tartott. Na, úgyhogy ebből induljatok ki, hogy azért Beregszázban a dugóforgalma az még teljesen jó. Egy-két érdekességeket rákeresünk az autók kapcsán. Ugye a Ford T-Mobile az milyen szép pályát futott be, ő maga ezt hozta gyakorlatilag a 8 órás munka, viszont egy csomó mindent neki tehetünk. Viszont érdemes megjegyezni, hogy mára 1,47 milliárd autó futkározik a világon, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden ötödik emberre jut egy gépjármű, a teljes lakosságot belevéve időstől kezdve a csecsemőkorig, úgyhogy ez nem is egy olyan engedhető szám egyébként.
8: Hogyha ezt a világon próbáljuk meg megnézni, hogy hol milyen az autóellátottság 1000 főre vetítve, akkor a legjobban az úgynevezett törpe államok állnak, mondjuk egy San Marinót, ha válasszunk, ott akár 1600 autó is jut 1000 főre, tehát hogy hát még egy, a csecsemőnek is jutna.
9: Igen, akartam mondani, hogy akkor egyen lehet kettőt megölni.
8: Hogy ott a jogosítványt milyen korhatárhoz kötik, ezt nem tudom, de lehetséges, hogyha megkérdezik, autód hány? Jó, tehát hogy így gyorsan igen, vissza tudnak vágni.
9: Melyikre gondol, a hétvégére, a szabadidős, vagy éppen amikor munkában megyünk. Egyébként 165 ezer új autót gyártanak naponta a világban, ami nem egy kis szám, és ugye fontos, hogy egyetlen átlagos modern személyautó nagyjából 30 ezer különálló alkatrészből áll, a legkisebb csavarok beleértve. Ugye az elektromos autók ezek majdnem a felét teszik ki, mert hogy az sokkal jobb számokat eddig hoz, viszont egy nem elektromos autó kb. 30 ezer különálló alkatrész jelent minden csavar beleszámítva.
8: Én most azon gondolkodtam el, hogy eléggé modern kamionokat láttam hétfőn az utakon, Munkács felé közlekedve, és a sofőr úgy megállapította, hogy ez még nem elektromos kamion, mire én visszakérdeztem, hogy már az is van? Tehát, hogy jelen pillanatban én azon gondolkodtam, tehát egy egyszeri emberként, autóhoz nem értő, csak biciklivel közlekedő felhasználóként, ami a közlekedést illeti, vagy a tömegközlekedést, és én az egyfőt képviselem egy biciklin, hogy tehát még a viszonylag kisebb autóknak, a személygépkocsiknak is viszonylag nagy százalékát a tömegben teszik ki az akkumulátor. Mekkora akkumulátor kell egy kamionnak, önmagában a kamionnak, és akkor ez még elképzeljük, hogy az átlagos kamiont ilyen 40 tonnának szoktuk becézgetni, hogy mekkora akkumulátor kell.
9: Tömör szeretett 40 tonna.
8: Tehát, meg hogy ahhoz mennyi lítium kell, nem tudom, tehát hogy hova fogunk ebben haladni.
9: Egyébként van egy olyan, van-e a világ leghosszabb teljesítményét megélt autót, 1966-ban regisztrálták, hogy nem mondjam a márka típusát, bár nagyon érdekes, ezen el kell gondolkozni, a világ egyik legbiztonságosabb autója, ha itt tudok valamilyen információt segíteni, 5,1 kilométert autózott vele, ami 120-szor kerüli meg a földet, ami a legregisztráltan, ami a legnagyobb futamidőt jelent az autók esetében, nem tudom, még autó lehetne ezt most megtenni, illetve még a
8: közsítő... Hányszor forgatott körbe a mérőjétet? 5 millió kilométernél azért néhány szó
9: körbe. Számok, és ami érdekessége még talán, hogy kössük össze a CD-t és az autót, 1930-ban jelennek meg az autó rádió készülékek. Oh. És Amerikában egyes országú államokban, akartam mondani, be akarták tiltani az autókba telepített rádiók használatát azon címszó alatt, mert ugye eltereli a figyelmet az autó sofőrének, úgyhogy ezért próbálták egyenként ilyen jogszabályokkal korlátozni az autóba tett rádiókészülékek engedélyeztetését.
8: Szerintem van benne valami. Én ma reggel Beregszásznak egyik forgalmas utcán voltam egy épületben a második emeleten, bezárt ablakok mellett, elhaladt egy autó. Én nem tisztán a basszust hallottam, tehát nem csak a
9: csak rezgett a...
8: Nem, a tiszta dallamot hallottam, ja. És bár nem néztem ki az autó után, de Beregszászban azért kevés kábrió szaladgál. Tehát, hogy ez nem egy nyitott tetős történet lehetett, de bent tisztán hallom a dallamot, mögötte a dobszólót, mindent, és úgy elképzeltem, hogy mi van oda bent. Tehát, hogyha egy ilyen autónál az, hogy jön hátul a mentő, nem tudom, hogy jelente valamit.
9: Hát egy süket sofőr. Hát,
8: egyébként igen.
9: Halláskárosodás, igen, veszélyes betegség a rádiósoknak is, többek között, akik füllehallgatóval dolgoznak.
8: Köszönjük, hogy szóltál, igen.
9: Ennyi év utánosan, 20 éve vagy itt, úgyhogy egyébként tudhatnánk. És még egy érdekesség itt a Tempó kapcsán, 1896-ban regisztrálták az első gyorshajtási bírságot. Ugye elmondom a számokat, mert izgalmas, Walter Arnold volt a büntetett, aki 13 km per órával szágoldott egy olyan zónában, ahol megengedett maximális sebesség 3 km per óra volt. Három. Ez több mint 128 évvel ezelőtt.
8: 3 km per óra. Azon gondolkodom, hogy a mostani rollereknél. Hát a lefolytott kategória az 30 km per óra. Hát nem egy egyszerű kérdés.
9: Igazából ez a sebességkorlátozás azért érdekes, mert azért most is tesznek azért, hogy bizonyos útszakaszokon ne lehessen szágódani. Tegnap este volt szerencsém megcsodálni azokat a korábban már felkonferált kátyúzási munkátok, amiket nem csináltak meg itt a Ardó térségben, pedig ugye legutóbb egy ilyen adásunkban már szinte már konkrétan megsirattuk és megkönnyeztük a szinte már hozzánk nőtt ardai kátyuknak az érzésvilágát, mert ugye láttuk a kátyúzást, láttuk a technikát, az embereket, az aszfaltot, hogy azok mennek előre, és tényleg már csak száz méter választotta el ezektől a gigakátyúktól az útépítő brigádnak a brigádot, hogy ezeket véglegesen megoldják, ahogy azt korábban ígérték, de valamiért biztosan megállt az eső, és már összepakoltak, úgyhogy a
8: Beregszászi, a
9: Dino Park előtt van egy kiásott kátyú, úgyhogy ezt itt fejeztük be, majd innen folytatjuk valamikor, úgyhogy az jelzi azt, hogy ott azért ott hagytuk magnak, és hogyha és egy kis táblácska is van oldalt, hogy amikor mész szabályosan 90-nel Beregszász tábla előtt, akkor tuti, hogy telibe találd. Ez a, igen, amit a kedves barátunk egy kabaréban mondaná, hogy mit csinál ilyenkor az autó a kátyúval, teljesen telibe, és a lényeg az annak a száznak, hogy ott hagyták ezeket a kátyukat, és ez biztosan arra ösztönöz mindenkit, hogy betartsuk a kreszt, és nem megyünk olyan gyorsan, mert a kátyú az igen ártalmas az ön és az autója egészségére, úgyhogy sajnos ezt nem sikerült elvégezni. Én hiszem azt, hogy Beregszász megéri ezeket a kátyukat ezen a szakaszon itt Jánosi tengelyen, illetve Ardó szakaszán elfelejthetjük.
8: Hát még ahhoz képest reménység szerint lesz idő a jó időre, és az indiánok is arra járnak, hoznak magukkal egy kis aszfaltot, és eltüntetik majd ezt a kis hiányosságot is.
9: Rengetegen írtok nekünk, Gabriella is velünk van, szép napot kívánok, ez alkalom a Sárköz új lakról.

0: Słuchaj i wygrawaj!
1: A Sapitó Cirkusz Beregszázba látogat október 2 és 4 között, most péntek, szombat, vasárnap van lehetőségetek. 15 órától szombaton, 17 órától péntek szombaton, vasárnap pedig 15 órától egy kétórás műsorban a Barátság Stadion területén egy fantasztikus programot részt venni. Nagyon egyszerű játékszabályunk vannak, egy páros belépőt szeretnénk sorsolni a Sapitó Cirkusz felajánlásával. Oszd meg a műsorunkat a Facebook közösségi oldalon, és küldd el üzenetben a Sapitó szót, és nyer egy páros belépőt bármelyik előadásra. Holnap sorsolunk, valamikor a műsorunk végén, pár perccel adásunk zárta előtt.
2: Ha pedig valaki elővételben szeretne jegyekhez jutni, akkor nincs más tehendője, mint Beregszázban, a Széchenyi utca 30-ban az Arapamai üzletet felkeresse, és ott tud majd jegyek felől és árak felől érdeklődni.
1: Az Arapamai üzlet mindenben mindenképpen jó hely jegyeket vásárolni, úgyhogy tegyétek meg, nyugodtan örömmel veszük, hogyha játszottok, illetve akár vásároltok is egyet. Mindenképpen ajánljuk figyelmetekbe ezt a hétvégi programot. Ez volt a reklámblokkunk. 10 óra 27 perc van ebben a két órás műsorban, is szeretnénk több témával foglalkozni, és elsőképpen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának vezetőjét szólaltatjuk meg. Harkovban egy irodát nyitottak, és beszélgetünk a kárpátai ukrajnai missziójukról, jelen pillanatban milyen programok vannak, és a tél közeletében milyen programokkal próbálják segíteni a kárpátaljai ukrajnai szociálisan rászorultakat. Dékány Bence igazgatót kapcsoljuk majd. Illetve másik órákban pedig vendéget várunk stúdium kerekasztalához. Filip Sándor vásáros Namén polgármesterével beszélgetünk egy stúdió beszélgetés keretén belül. Ajánljuk mindenképpen figyelmébe. Témánk pedig a városi testvérsi kapcsolatok, szó lesz majd az egyetem kapcsolatáról, illetve a rádiós együttműködésről is szó lesz, de kis térséggazdaságfejlesztés, kis térségi turizmus, mindenből beszélgetünk, ami ebben a két testvérsi kapcsolatban megjelenhet a közeljövőn és jelenben is itt van.
2: Сьогоднішні гості нашої передачі – Бенце Дейкань, керівник департаменту міжнародних програм Угорської екуменічної служби допомоги, та Шандор Філіп, міський голова Вашарошноменя.
1: Érdemes velünk tartani, érdemes velünk játszani, várjuk a megosztásokat, külön köszönjük, hogyha regisztráltok a játékba, pénteken sorsolunk a páros belépőt, mindenképpen elvihetitek, ha velünk tartotok ma és holnap, úgyhogy jövünk zenével, utána a reklámmal és az első beszélgetésünkkel a külön kiadás csütörtök adásában.

0: van a szép.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 10 óra 41 perc van, köszöntjük a mosatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. A különködés műsora szól, és ne felejtsetek el, ezen a mai és a holnapi napon egy nyereményjátékot hirdetünk, jövünk egy kis reklámmal.
3: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
4: Rozigrás, szuhaj, i vyhravaj!
2: Egy páros belépőt tudtok elvenni tőlünk, a nyereményjátékunk holnap zajlik, holnap ér véget a kalapba kerülésnek az időszak, a sorsolunk valamikor a műsorunk utolsó előtti perceiben, és nem kell más tenni, mint megosztani a műsorunkat és a Sapító Cirkusz által felajánlott páros jegy ércserébe a Sapító szót megírni üzenetben a livestream kommentek alá, és így aztán már is belekerültek a holnapi sorsolásba.
5: A Sapító Cirkusz látogat Beregszázba október 2-án, 3-án és 4-én, pénteken és szombaton az előadások 17 órától kezdődnek, vasárnap pedig 15 órától egy 2 órás cirkuszi varázslatban lesz majd része azoknak, akik ellátogatnak az előadásokra. További információkat a 067 99 26 578-as és a 095 16 68 389-es telefonszámokon kaphatnak.
2: Érdemes velünk játszani mindenképpen, és ahogy ígértük, megyünk is tovább egy újabb beszélgetésre, egy újabb témával.
5: A vonal másik végén köszöntjük Dékány Bencét, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának vezetőjét. Сьогодні з нами на зв'язку Бенце Дікань, керівник департаменту міжнародних програм Угорської екуменічної служби допомоги. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket!
6: Jó reggelt kívánok, igen, tisztán és tökéletesen!
2: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiójában, akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, mesélj ennek a mostani irodanyitásnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
6: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már 4 irodám keresztül, Lviv, Kijev és Dnyipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogy ön is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezési források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi 4 iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kell végrehajtani.
2: Engedjen meg egy kérdést, hogy azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
6: Sajnos nem. Ez Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre, egyre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mind pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
2: Térjük vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
6: Ahogy említettem, sajnos a forrás hiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. Két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
2: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az ökumenikussági szervezet belső Ukrajna terén?
6: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszer, szállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az érkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
2: Kérünk oda Kárpátaljához, minden éven számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tél közelettével egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
6: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
2: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
6: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink, tehát lehetne ezt nyilván továbbfejleszteni, azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
2: különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján. Ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
6: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
2: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről, hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
6: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválasztva további információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
6: Köszönjük szépen.
5: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dékány Bencével, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 11 óra 16 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, a különkédes csütörtöki adás, ezt egészen 12 óráig vagyunk veletek, külön köszönjük a üzeneteket, a kommenteket is, megindultak a játék üzenetek is, külön köszöntjük a kalapba kerülőket, mert holnap sorsolunk, és jövünk a részletekkel egy kis reklám a Púzus rádiói terében.
3: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
4: Rozigrás, szuhaj, i vyhravaj!
2: Nyerjék páros belépőt a Beregszázban 2-3 napon keresztül az Apollón Sapító Cirkuszban, és érdemes mindenképpen velünk tartani, mert a nyereményjátunk végén egy páros belépőt vihetek el a holnapi sorsolásunkban. Nagyon egyszerű játékszabályok vannak, nem kell más tenni, mint megosztani a Facebook közösségi oldalunkon a mai, illetve a holnapi adásunkat, és megírni a sapító szót üzenetbe, és akik belekerülnek a kalapba, holnap pedig egy páros belépőt sorsolunk ki az Apollón Sapító Cirkusz jóvoltából.
5: Akik pedig megnyerik, illetve a többiek is, akik részt vesznek az előadáson, egy 2 órás cirkuszi varázslatos showra kerül majd sorra, úgyhogy egy egész hosszú és gazdag élménnyel lehet gazdagodni azoknak, akik ott vannak. Akik további információt szeretnének az előadásokról, a 067 99 26 7578-as, illetve a 095 16 68 389-es telefonszámokon kérhetnek.
2: Jönünk egy rovatunkkal, ez pedig a kitekintő.
3: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
4: Cikánkéz úszjóhő szvítú.
2: Ez alkalommal nem megyünk túlzottan messzire, Beregszáztól csak néhány kilométerre, mert Badalló ebben az esztendőben ünnepli a 800. születésnapját, mert a település első leiratban éppen 800 évvel ezelőtt, 1226-ban tüntették fel. Úgy aztán ezekkel a következő percekkel szeretnénk egy-két háttérinformációt adni a település életéről, és egyben gratulálni az október 25-én ünneplő születésnapjának. Hát azért ez egy szép pálya volt, szép szám volt, és gratulálunk a 800 évhez.
5: Igen, 800 év az valóban kerek. Hát a 1226 az ilyen szempontból nem, de hát hogy történelemben kellene valamivel memorizálni, az 1222-es Aranybulla kiadása után 4 évvel Badaló már hivatalosan is létezik, úgyhogy ez valóban nagy szó.
2: Megnézzük a többi településnek az első említését. Lehet, hogy maga a település már sokkal korábban volt, de az első említését, írásos említését igazából Badaló elég szép sorban helyezkedik el.
5: Így van, tehát hogyha például Beregszázt vesszük, ugye a hivatalos említés az 1063, és ha valaki Beregszáz központjában sétál, a kultúrház előtt kőbevésve találja meg ezeket, illetve térkőbevésve találja meg ezeket a számokat, tehát ilyen szempontból Beregszáz 963 éves az alapításától kezdve. Az első hiteles okirat viszont, ami Beregszázt említi meg, az 1247-ben, azaz 779 évvel ezelőtt történik meg a tatárjárás után, amikor is IV. Béla egy új kiváltságlevelet ad neki. Ha Ungvárt vesszük, akkor ezek a számok, tehát az alapítás, illetve az első írásos hiteles említés, azok úgy alakulnák, hogy 895 körüli az első, úgymond az alapítás, 1131 éves Ungvár jelen pillanatban, viszont a hivatalos okirat az 872-re datálja. És még nagyon érdekes dolgokat tudnánk említeni, Nagy Dobrony éppen 778 éves, mondhatni azt, hogy csak néhány évvel van lemaradva éppen Badalótól, Gát 763 éves, Csap 754 éves, Munkács hivatalosan, hogyha az első hivatalos okmányokban lévő szereplést vesszük alapul, akkor 1326-ot említenénk, azaz Badalóhoz képest ők most 700 évesek, viszont az alapítás évét vesszük, a 895 körüli dátumot, akkor 1131-et visz ő is.
2: 1280-ban alapították újra, újabb említik birtokosokhoz kötődő, újabb birtokosokhoz kötődik a település. Badalónak a református közössége már igen régre tekint vissza, 1577-ben már ismert prédikátor szolgál a településen, és ilyen neves látogatót meg kell említenünk, Badalló igazán komolyan tartja az emlékét. Petőfi Sándor 1847. július 17-i települési látogatásának, amelyet minden éven megünnepelnek, illetve Gadányi József töltőt is érdemes megemlítenünk, aki szintén ott töltött időt, Vadaló településnek két ilyen neves látogatója is van. A 20. században két komoly tragédiát mindenképpen meg kell említenünk. A Malenki robot kapcsán több mint 89-en vesztették életüket a kényszermunkában, illetve fontos azt is megemlítenünk, hogy a természeti csapások sem engedték el a települést 98-ban, 1998-ban, illetve a 2001-es Tisza járvizek jelentős kárt okoztak a településen, úgyhogy ugye ők minden esetben az ártérben vannak, úgyhogy Vadaló ebből a szempontból sosem maradt ki az árvizekben, hogyha Kárpátalja van. Gratulálunk a 800 évhez, és tényleg ezúton az ételen keresztül következő hetekre pedig jó felkészülést kívánunk, mert azt mondják, hogy igen komoly ünneplés, ünnep sorozattal szeretnének erre a 800 évre visszatekinteni október 25-én.
5: És még sokszor 800-at.
2: Ebben az órában is egy témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Kárpátaljára látogatott a tanulmányi nap folyamán Vásáros Namény polgármester, és a következő blokkunkban egy vele folytatott beszélgetést szeretnénk itt az ételen keresztül megosztani, úgyhogy mindenképpen ajánljuk figyelmetekbe.
5: Tartsatok velünk!

0: külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 35 perc van, és úgy ígértük, hogy megyünk is tovább egy újabb beszélgetéssel.
3: Stúdiónk kerekasztalánál és mikrofonja előtt köszöntjük Filip Sándort, Vásárosnamény polgármesterét. Szóhogy néznám, jó sztúgyi, Sándor Filip, Miszkély, Holová, Vásárosnaménye. Szép napot kívánunk, örülünk, hogy itt a stúdiónkban személyesen is van alkalmunk találkozni.
4: A Púzus Rádió hallgatóit egyfajta mérföldkő a számunkra, hiszen rengeteget beszéltünk már egymással, rengeteg riport, egyeztetés, és most itt személyesen, hogy itt vagyok, ez nagy megtiszteltetés számomra.
2: Beszélgessünk a kapcsolatainkról, mert szoros kapcsolatok fűződnek, nem csak a rádióban, de az önkormányzatok között is, Beregszászvásárlás, amely komoly kötelékkel kötődnek egymáshoz.
4: Így van, tehát Beregszász és Vásárosnamény kapcsolata régi időkre nyúlik vissza, és úgy gondolom, hogy méltóképpen igyekszünk ezt a testvértelepülési kapcsolatot fönntartani. Fontos az, hogy ugye bajban ismerszik meg a jó barát, és amikor 2022-ben a háború kitört, azonnal segített a város, és nem csak mint önkormányzat, hanem magánszemélyek, vállalkozók mind-mind odafigyeltek arra, hogy a városból, illetve a városunkba érkező adományok minél hamarabb célt érjenek. Kis térség összefogás is megvalósult, és azt is elmondhatom, hogy nagyon sokan a sajnálatos körülmények kapcsán is, de talán már a korábbi időszakban is, Vásárosnaményben találták meg második otthonukat. Időnként Vásárosnaményt már második Beregszásznak is nevezik, ennek minden előnyével és részünkről, és minden hátrányával Beregszász irányából, hiszen nagyon sokan itt találták meg a megélhetésüket, tanárként, orvosként, kétkezi munkásként, tanulóként, hallgatóként ott élnek nálunk, örömmel és boldogan, ugyanakkor azt is látom, hogy nagyon sokan, főleg a férfiak vágynának vissza, de ezt ők még nem tehetik meg. Azon vagyunk, és a tanévben is hallhattuk, hogy a béke legyen ennek az évnek a kulcsmondata. Hiszem, hogy egyszer ez az őrült folyamat véget ér, és valóban kitör a béke, mint ahogy a vadászatban hallhattuk. Tavasz van, és kitört a béke. Minden tavasszal ezt várjuk, csak hát ugye most már ősz van.
2: Milyen területeken lehet együttműködni két határmenti településnek? Adott esetben ugye a háború egy furcsa fűszert adott ennek, itt a humanitárius tevékenység igen erősen megélénkült. De mik azok a területek, amiken szívesen nyitnak Beregszász felé?
4: Ugye a sport, a kultúra, a művészet, és emeljük ki akkor a második Rákóczi Ferenc Egyetemet is, hiszen nemrég év elején írtunk alá egy megállapodást, mely kapcsán egy folyamat beindulhat Vásárosnaményban. Ehhez örömmel nyújtott segítséget az önkormányzatunk, az ötös kúriát adtuk át, hogyha és amennyiben módjában áll az egyetemnek egy telephelyet nyitni a városunkban, erre nyitottak vagyunk. A folyamatok kicsit most belassultak, de én hiszem azt, hogy a lassulás mindig gyorsulás követi, és beindulnak majd azok a lépések, amely kapcsán az akkreditációk elnyerésével olyan szakok indulhatnak be a városban, amelyet sokan várnak. Nem csak kárpátaljai fiatal fiúk, akik nem tudnak jelenleg hazatérni, hanem Magyarországon, anyországban élők is, nem kell majd Nyíregyházára, Debrecenbe utazniuk, hanem helyben Vásárosnaményben tudnak majd bizonyos szakokon tovább indulni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a művészet, a színházi előadások múlt szombaton is volt egy nagyon szép előadás, melyben nagyon sok kárpátai művész lépett föl, Tarpai Vikit kell, hogy említsen, hiszen nagyon sokan ismerik őt, a többieket is nagyon-nagyon tiszteljük, de mindig maradandót alkotnak, és van egy terület, amiről bizony kevesen mernek szólni, én merek, mert hát miért ne? Nagyon sok tanár, orvos találta meg számítását nálunk, és erről szóltam már korábban is, hogy Vásárosnaményban alapfokú művészeti oktatás nem létezne, ha a kárpátaljai pedagógusok nem itt álltak volna, meg is tovább mentek volna Vásárosnaményból. Ezért óriási hála nekik, mint ahogy valamennyi területen oda teszik a névejüket, és van egyfajta mentalitásbeli különbség, amelyet itt Kárpáten a magyarok megkaptak, ez pedig a túlélés képessége, és úgy hiszem, hogy mindent megtesznek azért, hogy minőségi életük legyen, úgy Vásárosnaményban, mint a világ bármely pontján, de hadd legyen sokáig Vásárosnamény a világ bármely pontja.
2: Azt gondolom, hogy a két határ, illetve a mostani körülmények azt mondják, hogy közösen kell gazdasági fejlesztésekben is gondolkozni, uniós forrásokról is beszélhetünk. Vannak-e ilyenfajta jellegű közös gondolkodások, vannak-e utak, amelyek esetlegesen korábban vagy éppen a jövőben megvalósulhatnak Kárpátalja, Beregszász és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vásárosnamény tekintetében?
4: Ugye, személy szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés település vidékfejlesztési bizottságának vagyok az elnöke. Jelenleg mi a topos és a nettó pluszos forrásokkal foglalkozunk, és ezek felhasználása elsődlegesen Magyarországra irányul. Ugyanakkor vannak olyan ukrán, magyar, szlovák, román, azok, amelyekben városunk részt vesz. Oktatás területén volt több olyan projekt is, amelyben intézményeink, pedagógusaink, diákjaink együtt tudtak dolgozni. Bízunk abban, hogy a kormányzati váltás után mindenki átérzi annak a súlyát, hogy Kárpátalja felé a magyar kormánynak, a magyar államnak, a magyaroknak nyitniuk kell, hiszen ez egy olyan lehetőség, még a nehéz időkben is, amire szükség van.
2: Vállalkozások szintjén lehet együtt gondolkodni? Van ilyen fajta kezdeményezés? Vannak ötletek, amit mondjuk a két ország közelsége, illetve ezen belül a mostani kialakult helyzet valamit tud?
4: Nagyon jó a kérdés, hiszen egy kört pont nem érintettem. Nagyon sok vállalkozó találtam meg számítását térségünkben, és kezdtek ott új vállalkozásba, amely kapcsán ők ismerik az itteni viszonyokat, tudják azt, mi az, amit Kárpátaljáról, Beregszászról, Munkásról, Ungáról át lehet esetleg hozni oda a mi térségünkbe, és próbálnak nyitni. Nagyon fontos, és ajánlom a helyi vállalkozásoknak, találják meg a kapcsolatot a Forrás Vállalkozói Klubbal. Ez egy olyan lehetőség, ahol eszmecsere folyhat a helyi vállalkozók között. Szatmár Németivel már van egy komoly kapcsolat. Bízunk abban, hogy Beregszász fel is tudunk majd nyitni.
2: Vannak közös gondolkodások ezen a területen? Mit lehetne egyébként a közeljövőben ezt együtt csinálni?
4: Elsődlegesen azt látom, hogy a asztalnál ülve ugye ebéd közben nem csak az étvágy jön meg, hanem az ötletek is, a turisztika. A turisztika egy olyan közös kitörési pontunk, amelyben mindenképpen előre tudnánk lépni. Aztán, hogy a gazdasági szféra hogyan tudna erősödni, azt majd hozná az, amikor már leülnek az illetékesek a fehér asztalhoz, és ott sok minden előjön a szürke állományból, és hisszük azt, hogy az minél világosabb lesz.
2: Érdekessége, hogy van kárpátaljai szoborút, amely Magyarországon is elérhető, de van olyan bicikli ösvény, amelyben vásáros, amely élen jár, amelyet szeretnének Kárpátalján is meghosszabbítani, és látunk ilyen jellegű területeket, amiken azért lehetne fejleszteni.
4: Így van, a kerékpározás egy olyan dolog, amiben mi teljesen amatőr módon indultunk el. Először túrákat szervezett a Turinform irodánk, aztán amatőr versenyeket, aztán most már világkupákat is szervezünk a nyár folyamán. A kerékpár egy csodálatos eszköz, és a beregi kör, amely néhány évvel ezelőtt az ország kerékpáros útja lett. Úgy gondolom, hogy mindenképpen megérdemli az, hogy folytatódjon, hiszen a Bereg az nem csak vásáros temény, hanem a Bereg egy kerek egész, és ennek a nagy Beregnek Beregszász volt a központja.
2: Míg a rádiós együttműködésre térjünk, néhány perc elég van egy nagyon régóta, több éves múltatekintő együttműködés a Beregszászi Pózus FM-mel.
4: Így van, számunkra fontos az, hogy halljanak, tudjanak rólunk, és úgy hiszem, hogy érdekes ellentmondásról fog beszélni. A nehéz helyzet, a háború tovább erősítette azt, hogy még szorosabban tudjunk együttműködni, hogyha személyesen nem is, de legalább a hang, a frekvencia útján találjuk meg egymáshoz a hangot, tudjunk egymásról, és lehet, hogy sokszor erőt ad egy családtagnak az, hogyha otthonról hallja a családtagjának a hangját, vagy hall arról a vidékről, amelyhez a szíve odaköti.
2: Nagyon szépen köszönjük az együttműködés lehetőségét, és külön köszönjük, hogy mindig időt szánt ránk.
4: Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Filip Sándorral, Vásáros-Namény polgármesterével beszélgettünk.

0: Це Радіо Пульс.
1: Це Салаві, бейбі.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk ezt a mai két órás műsort.
3: Október 1-től is egy gondolattal szeretnénk búcsúzni. Ma van a zenei világnap, 51 évvel ezelőtt nyilvánította az UNESCO-nak a Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésére pont ezt a napot világnappá. És hát ennek kapcsán Yehudi Menuhinnak egy gondolatát szeretném a kedves hallgatóknak tovább gondolásra bízni, ami így hangzik. Együttérzés, áhítat, csodálat, kíváncsiság, magasztalás, alázat. Ez az alapja minden valódi civilizációnak.
2: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgált elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Hívják bizalommal. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk, holnap sorsolunk, el ne felejtsetek a nyereményjátékunkat. Külön köszönjük, ha megosztjátok a műsorunkat, illetve részt vesztek valamikor zárás előtt néhány perccel a péntekedésünk végén. Kisorsoljuk a két főre szóló cirkuszbelépőket. Ez alkalommal Gogolisán búcsúzik.
3: És Péter Zoltán.
2: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. A Kárpátaljai Református Egyházkerület életében mozgalmas és tartalmas hétvégét zárhattunk. Megemlékezés, közös dicsőítés és a fiatalok közösségi alkalmai egyaránt helyet kaptak. Ezekről az eseményekről, üzenetükről és a közösség megtartó erejéről beszélgetünk főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével.
1: A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Debrecenben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz. Szeptember 27-én vasárnap Debrecenben emléktáblát avattak Zsukovszky Miklós, néhai lelkipásztor, a Beregi Református Egyházmegye egykori esperese és a Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság megalapítója tiszteletére. A megemlékezésen igével, imádsággal és koszorúzással idézték fel szolgálatát, amelyben a hit, a közösségért vállalt felelősség és a másokért végzett önzetlen munka egyaránt fontos szerepet kapott. Az alkalomról főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úrral beszélgetünk. Szeptember 27-én Debrecenben a református templom falán Zsukovszky Miklós emlékére emléktáblát avattak. Ugye májusban volt egy éve, hogy elvesztettük az egykori esperest és református lelkipásztort, aki nagyon sokat tett Kárpátalján azért, hogy például az egyházi önkéntes tűzoltóság is létrejöhessen. Miért tartották fontosnak, hogy így módon is megemlékezzenek róla?
1: Áldás békesség! Valóban 27-én a debreceni református egyházközség, a család és az egyházkerület munkatársai is támogatták azt, hogy egy emléktáblát helyezzünk el. Zsukovszky Miklós különleges ember volt, Isten olyan talentumokkal áldotta meg, amit nem mindenki kapott meg a környezetünkben, ezért fontosnak tartottuk, hogy egy emléktábla felhívja majd évtizedek múlva is a figyelmét az akkor élők számára arra a tevékenységre, amit ő végzett Isten segítségével. Egy év telt el valóban, május 11-én, és azt látjuk, hogy nagyon hamar elfelejtik az embert. Én ezt személyesen is megtapasztalom, és pont emiatt az érzés miatt tartotta fontosnak a család is, és a közösségünk egésze, hogy legyen egy emléktábla.
0: Hogyan lehet ezen változtatni, hogy valakinek az emlékét megőrizzük? Akár egy ilyen tábla is mutathatja és jelezheti azt, hogy itt ebben a faluban ez az ember nagyon nagy dolgokat vitt véghez.
1: A debreceni közösség a tűzoltó laktanyán létrehozott egy emlékszobát, ami ismét arra a munkára hívja fel a figyelmet, amit ő el tudott végezni. Az ő különlegessége abban volt, hogy ő ötletgazda volt, tehát neki eszébe jutott, ő észrevette azt a szükséget, amiben volt a közösségünk. Amikor a 98-as árvíz volt, a 2001-es árvíz volt, az első közösség, a debreceni közösség volt az ő vezetésével, akik észrevették, hogy az árvíz sújtott a falvakban, nincs ivóvíz, nincs élelem. És ők egyszerűen összeálltak és főztek, segítettek, hozták az ivóvizet az embereknek, hozták az élelmet az embereknek. Neki volt olyan érzékenysége, ami ritkán adatott meg a mai világban, és erre kell emlékezni, és ezt kell példaként is oda tárni az emberek elé. Lehet néhány év múlva, vagy évtized múlva már csak az emléktábla kapcsán lehet elmondani azt valakiknek, a következő nemzedéknek, hogy milyen szolgálatot végzett az egyházmegyében, a saját gyülekezetében, és milyen példát adott az egész közösség számára, mert Ukrajnában neki jutott először eszébe, hogy önkéntes tűzoltóságot és egyházi önkéntes tűzoltóságot hozzon létre. És ő nem csak ötletelt, hanem ő nagyon sokat dolgozott azért, hogy megvalósuljanak azok a tervek, amelyek közhasznúak, amelyek az egész közösségnek a javára vannak. És ha így visszaemlékszem a 21 évvel ezelőtt létrehozott önkéntes tűzoltóságra, akkor ők nem csak abban segítettek, hogy a nehéz körülmények között tevékenykedő állami katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítő munkáját támogatta, hanem ők egy nap múlva visszamentek a tűzeset helyszínére, és megkérdezték azt is, hogy miben segíthetnek. És lehet a családnak ruhára volt szükség, lehet élelemre, de lehet épp a tűzoltó, önkéntes tűzoltók munkás kezére, akik megjavították a tetőt, visszarakták a tetőfedőanyagot, és valamilyen módon hozzájárultak, hogy a család újra tudja kezdeni a mindennapjait, az életét. És ez egyedi, ilyen nem sokszor fordul elő a világba. A másik oldalt egy családot még meg is büntetnek azért, mert valamit nem úgy tett, ahogy kellett. Egy református önkéntes tűzoltó parancsnok meg azzal is törődött, hogy lesz-e mit felvenniük másnap, és hol fognak megszállni. Átmenetileg miben kell a legnagyobb, vagy miben van a legnagyobb szükségük a bajba jutott családoknak. Én úgy gondolom, hogy lehet majd ez a riport is valahol egy hanganyagban meg fog maradni, és amikor majd nem emlékeznek szemtanúk, meg bajtársak arra, hogy milyen szolgálatot végzett Rukovszky Miklós tiszteletes úr, akkor majd valahol az archívumból elő lehet lesz keresni. Én úgy gondolom, hogy fontos példákat állítani, fontos az emberi lélek érzékenységét, nyitott és segítőkészségét újra és újra hangsúlyozni, mert ebben a háborús világban, amiben élünk, egyre inkább önzővé, elvadultá vál a társadalom, és ezt nem szabad megengedni, mert a szeretet nem fegyverekkel gyakorolható és megtapasztaltatható, hanem közelséggel, az érzékenységgel, a segítségnyújtással, a meghallgatással, a biztató szóval és a segítőtettel.
0: Egy év telt el az elvesztése óta. Ön hogy látja, illetve a gyülekezetek hogy látják Dercemben és Mezőváriban? Fent tudott maradni az egyházi önkéntes tűzoltóság, de láthatjuk a hírekben, hogy ugyanúgy végzik a szolgálatot, tehát kaptak egy olyan alapot, egy olyan megerősítést tőle, hogy igenis fontos ez a szolgálat, az ő elvesztése után is, és tovább viszik. Ön hogy látja ezt? Fent tud majd maradni a továbbiakban ez a két egyházi önkéntes tűzoltóság nélküle?
1: Én hiszem, hogy fent tud maradni. Ez az egy év még igazán nem tanúskodik arról, hogy mi jól helytállunk, vagy helytálltunk ő helyette, vagy ő utána, mert még sok minden a lendületből megy, amit ő letett az asztalra, amit ő megépített, kiárt, tehát még mondhatom azt, hogy még lehet az önkéntes tűzoltóság abból az üzemanyagból tankol, amiről ő gondoskodott, vagy azokat az eszközöket használja, amiről ő gondoskodott. Én hálás vagyok azért, hogy az idősebb lánya, Rukovszky Dénes Anna átvette a Derceni önkéntes tűzoltóság parancsnoki tisztét és az alapítvány vezetését is, melyen keresztül az önkéntes tűzoltóságok támogatáshoz juthatnak, és erkölcsi, lelki támogatásban is részesülhetnek. Nem csak abban bízok, hogy Derceni, a vári önkéntes tűzoltóság fent fog maradni, hanem abban is bízok, hogy a Beregújfalui közösségnek a szándéka is meg fog valósulni, mert Beregújfaluban is a református egyházközség tagjai, presbiterei meghozták azt a döntést, hogy ők is szeretnének az ő településükön egy önkéntes tűzoltóságot. Erre a célra adakoznak, ezért a célért sokan dolgoznak, és reménykedem benne, hogy nem csak ami volt megmarad, hanem még fejlődni is fog, növekedni is fog, mert a bizonytalanság érzése nagyon sok közösségre, családra ránehezedik, és a biztonság érzetét kell a családnak, a családtagok felé, de minden közösségnek, így a református közösségnek a tagsága felé is erősíteni, sugározni, adni, éreztetni, hogy ne győzön le bennünket a kicsinyhitűség, a kételkedés, a reménytelenség, hanem reménységgel a szívünkben üzdjük meg a hitharcát.

0: Alkalommal találkoztak Beregszászban a kárpátaljai református dicsőítő együttesek, hogy közösen szolgáljanak énekkel és zenével. A találkozó nem csak a dicsőítésről szólt, hanem a közösségépítésről és arról is, hogy a különböző gyülekezetekből érkező zenészek és szolgálattevők együtt erősítsék egymást a hitben. De a fiatalok számára is a közösségről szólt a hétvége, hiszen Nagyberegen több mint 200 konfirmandus találkozott, míg Mezőváriban több mint 100 hittanos gyermek vett részt közös programokon. Éneklés, tanítás, játék és élmények várták őket, a Bárka munkacsoport kísérő programjai pedig további tartalmas lehetőségeket kínáltak a résztvevőknek. Folytatjuk beszélgetésünket főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úrral. A megemlékezés mellett ezen a hétvégén a dicsőítés is nagy szerepet kapott, hiszen első alkalommal szervezték meg a kárpátaljai református dicsőítő együttesek találkozóját. Honnan jött ez a kezdeményezés, és hogyan értékelné ezt?
1: Egy munkácsi presbiter, Kosztyu Zsolt diakónusunk, presbitertársunknak az ötlete volt. Volt egy találkozó, ahol a diakónusokkal voltunk egy képzésen, egy közösségi csendes napon. Akkor keresett meg, és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Mondtam, hogy én jónak látom, támogatom, és próbáljuk meg megszervezni minél hamarabb. Hát a minél hamarabb azért egy 2,5 hónapot igénybe vett, de 5 dicsőítő zenekar, Istent dicsérő, magasztaló zenekar vett részt az első találkozón. Van, akik több mint 20 éve zenélnek együtt, vagy nagyjából együtt, többségében együtt. Vannak olyanok, akik egy oktatási intézménynek a diákjai, és együtt zenélnek. Én hálás vagyok ezért a kezdeményezésért. Akik eljöttek erre az alkalomra, azok nem jól érezték magukat, jól is érezték magukat, de hitben, lelkiekben is megerősödhettek, és láthatták azt, hogy a kárpátai református közösségben van élet, ez egy élő, hitvalló közösség, és tudják magasztalni az Urat abban az időszakban is, amikor nagyon sok embernek az életében nagy próba a szétszakítottság, a gyász, a háborútól való félelem, a bizonytalanság. Ott, abban a 3 órában az ember erről megfeledkezett, és tudta dicsérni és magasztalni az Istent, és lelkileg is fel tudott üdülni. Én fontosnak tartom, és úgy is köszöntem el a jelenlévőktől, a zenekarok tagjaitól, hogy helyes volt a reklámtábla is, a meghívó is, hogy a kárpátai református együttesek, zenekarok első találkozója, hát kell, hogy legyen második, harmadik, meg 20. is, és reménykedem abban, hogy lesz is.
0: De az egyházban a fiataloké a jövő, mondhatjuk ezt, és ennek apropóján Nagyberegen hétvégén több mint 200 fiatal gyűlt össze, ahol ön is részt vett, hiszen a konfirmandusok találkozóját megszervezték. Mondhatjuk, hogy zajlik és pezseg az élet a kárpátaljai református egyházkerületben, az egyházmegyékben és a gyülekezetekben. Hogyan értékeli ezt az ifjúsági munkát és ezt a találkozót?
1: Valóban az ifjúsági a jövő a református egyházban, de a mai generációtól is mondhatom így, hogy a mai szépkorúaktól és öregektől tanulhatnak, vehetnek példát. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogy egy 60-70 vagy akár 85 éves ember hogyan tesz vallást az ő hitéről, és tud-e példája lenni a mai fiataloknak, mert a mai fiatalok példákat keresnek. Olyan embereknek az életét keresik, akik irányt tudnak mutatni. Ez a nagyberegi református gyülekezetnek a bázisán volt a konfirmandus találkozó, és csak a beregi református egyházmegyének a konfirmandusai vettek részt rajta egy-két kivétellel, mert voltak Máramuros-Ugocsai egyházmegyéből is konfirmandusok, néhányan, de ez egy kicsi része még a beregmegyei konfirmandusoknak is. Pontos a konfirmandusoknak a találkozás egymással. Mert sajnos, hogy nagyon sok gyülekezetben nem úgy van, mint régen, hogy 20, meg 32, meg 40 konfirmandus, meg 60 konfirmandus van. Ennél sokkal kevesebb van. De van, kell, hogy találkozzanak, kell, hogy ismerjék egymást, kell, hogy közösséget is alkossanak, mert ők lesznek valóban a jövő református egyház tagjai, a hitvallók, és reménykedünk benne, hogy nem a mártírjai a világnak és a gonosznak, hanem a Krisztus népének az ászlóvivői,

0: ez egy jó alkalom volt, én magam is úgy vettem rajta részt, hogy töltekeztem, volt vendégelőadónk, és a nagyberegi konfirmandus találkozóról Mezőváriba érkeztem, ahol a kiskörzet ittanos gyerekeinek volt egy egész napos találkozója, ők is korán kezdték a napot, és 5 órakor kezdődött egy evangelizációs alkalom, amit Menyhárt István tiszteletes tartott, de amit ki szeretnék emelni, a délutáni programot Budapestről és Kárpátaljáról érkező Bárka munkaközösség tartotta, ami nagyon építő volt, gazdag volt élményekben a gyerekek számára is, és a itt megélése, megtapasztalása ugyanúgy a konfirmandus találkozó, mint a kisebbek között, a hittanos gyerekek találkozóján élő valóság. És én úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából erre van szükség, hogy ne csak hittankönyvekből olvassanak, halljanak, tapasztaljanak valamit a múltról, hanem lássák, érezzék az élő egyház közösségének az erejét, a jelenlétét, és én hálás vagyok azért, hogy a szombati nap fiatalok és gyerekekre lett fordítva Bereg megyében. Köszönet mindazoknak, akik ebben részt vettek, és a Bárka tábor munkatársai, akik Budapestről elutaztak hozzánk, ők is köszönetet érdemelnek, mert nagyon építő és ötlet gazdag alkalmat, foglalkozásokat szerveztek.
1: Püspök úr, amikor vasárnap este megpihent, egy ilyen hétvége után milyen érzések voltak önben, amikor a kicsiktől a nagyokig, a megemlékezéstől a dicsőítésig egy hétvégében minden jelen volt, és mondhatjuk azt, hogy megmutatta, hogy él a kárpátaljai református közösség ez a hétvége.
0: Későn érkeztem haza, és a hála volt a szívemben. Én ezt nem képmutatás miatt, hanem én úgy éreztem, hogy a munkánknak van értelme, gyümölcse. A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Dercembe én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való. Volt egy bizonyságtétel, lehet, hogy sokan, még maga a bizonyságtevő sem konkrétan ezt szerette volna, de volt egy mondat, az egyik zenekar tagja azt mondta, hogy ő valamikor a gyerekszobába Krisz együttesnek a zenéjét, a ligei üzenetét hallgatta, és ez meghatározta az életét. Ez a mondat este többször is eszembe jutott, amikor egy felnőtt ember, egy tiszteletben lévő pedagógus hegedűvel a kezében azt mondja, hogy akkor, ami ezelőtt valóban 25 évvel történt, az meghatározta az ő életének az irányát, a célját, és ő most ott áll a színpadon, és magasztalja a feltámadott élő Krisztust. Én ezért voltam hálás, és én köszönömmel, sok-sok köszönömmel aludtam el, és adtam Istennek hálát azért, hogy én ezt láthatom, megérezhetem, megtapasztalhatom, és a mi közösségünk nem egy emberi szervezet, hanem Isten népe, Jézus Krisztus teste, és ez a test él, azért, mert él az ő Ura, megváltója.
1: Bízzunk benne, és kérjük a Jóistent arra, hogy ez a hétvége is sokakban akár ilyen élményt és ilyen magot vessen el, akár a hittanosokban, akár a fiatalokban, vagy akik részt vettek ezen a dicsőítő alkalmon, hogy valóban lehetséges, hogy 10-20 év múlva ugyanezeket a szavakat mondja el, hogy megváltozott az élete. Köszönjük szépen a beszélgetést!
0: Nagyon szívesen áldott napot kívánok a rádió hallgatóknak és a rádió stáb minden munkatársának.
1: A hétvége eseményei jól mutatják, hogy a református közösségekben minden korosztálynak megvan a maga helye és szolgálata. Az emlékezés a múlt értékeit őrzi, a dicsőítés a jelen közösségét erősíti, a fiatalokkal végzett munka pedig a jövőt építi. A közös alkalmak pedig abban is segítenek, hogy a hit és az összetartozás ne csak a templom falai között, hanem a mindennapokban is megtartó erő legyen. Az elmúlt hétvége eseményeiről főtiszteletű Zánfár Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, áldást, békességet!

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
1: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяна 102 и 1 FM. Классное радио в дорогу.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: senki más.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Jodin FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Üdv mindenkinek, Antal István vagyok, ez itt a Zenesáv. Mai műsorom címe akár az is lehet, hogy érints meg a szíved, amelyben Szekeres Adrien dalai csendülnek fel. Az énekesnő gyönyörű dallamokkal és szívhez szóló szövegekkel ajándékozott meg minket, így a következő fél órában romantika, érzelem és lélekemelő dallamok csendülnek fel. Kezdünk! Vitanya radiosluha sem s вами ведучий Антон Іштван і бажаю гарно провести час. Сьогодні програма музичний трек за участю співачки Секереш Адріен. Починаємо.

Szekeres Adrián hangja különleges érzelmi mélységet ad minden egyes dalának, és nem véletlen, hogy az egyik legkedveltebb énekesnő. Karrierje a 90-es évek végén indult, és azóta is folyamatosan jelen van a zenei életben.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: Szekeres Adrián dalai nem csak a szerelemről szólnak, hanem az élet különböző érzéseit és pillanatait is megragadják. A következő dal például sokak számára egy igazi inspiráció, hiszen a nehéz időkben is reményt ad.

Szekeres Adrián nem csak a saját dalait énekli, hanem sokszor dolgozott együtt más művészekkel is, például Rakoncai Viktorral és Zoránnal. Most pedig egy dal, amely az újrakezdésről és az álmok követéséről szól. Jöjjön a Futok a szívem után!

0: Szekeres Adrián zenéi valóban megérintik a szívet. A mai műsor végéhez közeledve szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok. A végére következzen egy duett Gáspár Lacival a Kikötő című szám. Ne felejtjétek, hogy minden héten újabb, fantasztikus előadókkal érkezünk itt a Pulzus FM 92.1-en. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек ми прослухали хіти співачки Секреш Адріан. Дякую за увагу. Залишайтесь надалі з Радіо Пульс FM.
1: FM 92.1.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

Az elkövetkezőben is egy üveghegymesét hallhattok. Fogadjátok szeretettel! Szolfikánics Teodor, a mágikus ecset. Egyszer volt, hol nem volt, valahol nagyon-nagyon messze, egy szép, színes lakónegyedben. Boldogan éldegélt három szén, a sárga, a kék és a piros. Mivel ők voltak a főszínek, nagyon büszkén és gőgösen viselkedtek. Nem tudtak, nem is voltak hajlandóak társalogni másokkal és barátsággal elfogadni más színeket. Még a piros szín sem, annak ellenére, hogy volt egy unokatestvére, a rózsaszín. Nem laktak távol egymástól, nem beszélgettek, nem is látogatták meg egymást soha. Épp ezért nem volt tudomásuk a körülöttük zajló eseményekről sem. A közelgő bál híre sem jutott el hozzájuk. Nem érdekelt őket az a tény sem, hogy ha kibékülnek egymással, a világ már is pompás színekben tündökölhet. Tarthatatlan volt a helyzet. Egyedül ecset lett volna képes arra, hogy változást hozzon. Elindult hát, és segítő társat keresett. Mindeközben minden szín magányosan töltötte napjait a saját otthonában, és csak a házi munkával foglalkoztak. Biztosan kíváncsiak vagytok arra, hogyan lehetséges ez. Képzeljétek, a kék szín saját otthonában mindent kék színre festett át nap, mint nap. Ő ebben a színkörnyezetben szokta meg az életet. Ugyanígy tett a többi szín is, önzően, csak saját magával foglalkozott. Ecset segítségért fordult vízcsephez. Tanácsot kért tőle abban, hogyan próbálja felkelteni a színek érdeklődését, hogyan hívja el őket a bálba. Vízcsepp tudta, hogy a színek nagyon gőgösek, ugyanakkor nagyon fontosnak tartják a családi szín megőrző hagyományokat. Így beleegyezett, hogy Ecset segítő társa lesz. Ecset és Vízcsepp elindult hát, hogy megvalósítsa a tervét. Legelőször rózsaszint látogatták meg, aki meghívta őket egy csésze teára, de kérte, hogy legyenek udvariasak és figyelmesek. Amikor Ecset és Vízcsepp körbenézett, erősen meglepődtek azon, hogy minden rózsaszínű volt. A babák, a játékok, az asztal, a függöny. Rózsaszín sokat mesélt a vendégeknek rokonairól, hasznos tanácsokat adva arról, hogy békítsék ki a rokonokat, és hívják el őket a bálba. Búcsú ajándékként egy rózsaszín csészével lepte meg a vendégeit. Ecset és Vízcsepp azt is megtudta, hogy mielőtt vendégségbe mennek a különböző színekhez, Ecsetnek tiszta vízben kell megmosni a lábacskáját, amivel egyben a tiszteletét fejezi ki vendéglátóival szemben. A pompás terv sikerült. Ecset és Vízcsepp kibékítette a színeket. Így este mindhárom alapszín megjelent a bálban. És a fehér rajzlapon mindannyian együtt keringőztek. A legmerészebb szín közülük a kék volt. Mikor kezet nyújtott rózsaszínnek, egy új szín árnyalat született meg. A lila. Amikor a kék árnyalat a sárgával találkozott, megjelent a salátazöld és a zöld szín. Miután pedig sárga és piros táncoltak együtt, megszületett a narancssárga szín. Egymás után történtek meg a váratlan csodák, minden páros tánc alkalmával új színárnyalatok jöttek létre a hideg téli színektől egészen a meleg nyári színekig. Jelenleg mindannyian boldogan, békességben érdekelnek egy hatalmas többszintes házban, amelyben mindegyik színnek van egy saját lakása. Ez a lakás pedig a családi hagyományok szerint van befestve. Ecsetet pedig mindenki mágusnak nevezi, hiszen nélküle és Vízcsepp nélkül nem jött volna létre a bál. Nem találkozott volna egymással a piros, a sárga és a kék szín. Nekünk pedig nem lett volna lehetőségünk megismerkedni a salátazöld, a smaragd, a barna, a lila és más színek pompás árnyalataival. Ecset barátunk beköltözött a színek házába, ahol szívesen látják és becsülik tiszta és ápolt jelleméért. Amikor beköszönt az este, és elérkezik a lefekvés ideje, Ecset barátunk alaposan megmosakszik és szárazra törli minden végtagját. Vele együtt tér nyugovóra az egész társaság, hogy másnap frissen és kipihenten ébredjenek.

Szulfikánics Teodor, Bereg Rákosról küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kurmai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat! Rózsás csókokat!

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattok. Tartsatok velünk! Adamczyk Katalin, a legszebb kívánság. Régóta vágytam egy saját színes halakkal teli akváriumra. Madarat lehetett volna velem fogatni, amikor Csilla, anyukám nővére, meglepett két parányi aranyhalacskával és két darab, még ezeknél is kisebb, kékszínű ficánkolóval. Csak úgy hozta őket, egy vízzel teli nejlonszatyorban. Aztán, mikor apró, rózsaszínű kavicsokat raktunk a talpas pohár aljába, egyszerűen átöntötte bele a vizet halastól együtt. Akváriumot ugyanis nem kaptam, mert úgy gondolta, megteszi az a hatalmas üvegpohár, amit anyukám kapott névnapjára a barátnőjétől sok évvel ezelőtt. Csak állott vízben lehetnek, és itt van az eledel. Ebből naponta csak egy csipetnyit kaphatnak, ami a két ujjacskád közé elfér, különben elpusztulnak. Ha pedig becsületesen gondjukat viseled, karácsonyra talán kapsz egy nagy, igazi akváriumot, és veszünk melléjük még több halat. Ígérem, jó kezekben lesznek! Vágtam rá, katonásan kihúzva magam, hiszen olyan csodásak. Aznap sokáig nézegettem, hogy úszkálnak körbe-körbe az üvegpohárban. Minden reggel, amikor felkeltem, első dolgom volt megetetni őket. Így történt aznap is, amikor megtörtént a csoda. Felkeltem is, amíg anyukám kiment a konyhába, hogy elkészítse a reggelimet, én leszálltam az ágyról és a pohárhoz rohantam. Ilyenkor mindig izgultam is egy kicsit, hogy mind a négyen épségben legyenek, mert gyakran előfordult, hogy egy csipet helyett kettőt vagy hármat adtam nekik a haltápból, hiszen olyan éhesnek tűntek. Szerencsére mindegyikük vidáman úszkált, úgyhogy kinyitottam a haleledeles dobozt. Kivettem belőle egy adagot, jól elmorzsoltam az ujjaim között, hogy nehogy a torkukra akadjon a nagy falat, és a víz tetejére szórtam. Ám ekkor hirtelen megszólalt az egyik. Szia, Bogica! Azt hittem, anya szólít, de mikor körbenéztem, senki nem volt a szobában. Talán még félig alszom, dörzsöltem meg a szemeimet, és már indultam is, hogy visszabújjak az ágyba, amikor a kisebbik aranyhal újra szólított. Kislány, nem Boginak hívnak? De igen, hebegtem rémülten. Ha azért akarsz letolni, mert ha a rudacskát kértem reggelire, akkor elnézést kérek, anyukám mondta, hogy egy ember egészséges és a benne lévő omega-3 fejleszti az agyamat, na meg olyan fincsi.
1: Nyugi, egyet csak, mert tényleg roppant egészséges, és különben sem belőlünk készítik. Minket a szépségünkért szeretnek, meg a kívánságokért.
0: Kívánságok?
1: Mi az, anyukád csak a vitaminokról beszél neked? Mesélni nem szokott?
0: Szokott, de azt hittem, hogy az csak mese. Tényleg teljesíted a kívánságomat?
1: Szám szerint 3-at,
0: helyesbített a hal. Hogy eddig nem beszéltél? Mindegyikőtök varázsló? Mindenki kívánhat? Ostromoztam a kérdésekkel.
1: Ácsi, anyukád mindjárt jön a reggeliddel, nincs idő a kérdezősködésre. Mondd a kívánságokat, de vigyázz, ha valakinek beszélsz erről az esetről, eltűnik minden, amit kívántál.
0: Várj csak, hirtelen nem is tudom, mit kívánjak. Annyi vágyam lenne, nem lehetne inkább holnap?
1: Rendben, de ezzel egy kívánságot már el is használtál. A reggeli etetésnél találkozunk, addig találd ki, mi lesz a két kívánságod, ami maradt.
0: Bármit kérhetek?
1: Igen,
0: Az ajtó ekkor kinyílt, és ott állt anya kezében a reggelivel. A halacska pedig a továbbiakban egy szót sem szólt. Úgy úszkált a többi között, mint általában. Egész nap törtem a fejem. Egyrészt azon, hogy mindez tényleg megtörtént-e, vagy csupán álom. Másrészt pedig szerettem volna a két kívánságot a lehető legjobb dolgokra beváltani. Az ember azt hinné, hogy egy magamfajta gyereknek ez nem okozhat gondot, hiszen minden nap találok ki kívánságokat, amivel aztán a családom fülét rághatom. De ez most más. Körbenéztem a szobámban, és azzal szembesültem, hogy a legtöbb játék, amire vágytam, már ott sorakozik. A legtöbbel már régóta nem is játszottam. Játékot amúgy is vehetnek a rokonok. Hozhat a Mikulás. Nem, most valami igazán nagyot kell kívánom, olyat, ami nem megvehető. Megvan. Egy szuper képesség. De melyik? Repülni lenne jó, vagy a láthatatlanság? De hová is repülnék? Az óvodába? Az ilyesmivel nem lehet hencegni, akkor meg mégis mire jó? A láthatatlanság meg, hiszen szeretem, ha mindenki csak rám figyel. Mire észbe kaptam, besötétedett, és hiába szerettem volna fennmaradni, amíg ki nem találom, mit kérjek. Egyszer csak elnyomott az álom, és reggel ugyanúgy ébredtem, csalódottan és kívánság nélkül. Ez persze a halat egyáltalán nem hatotta meg, így az etetésnél odaveszett még egy kívánság. Ki kell találnom valamit? Kétségbe estem, mert elkótyavetyéltem két kívánságot. Igazságtalanságnak éreztem a hal részéről, hiszen gyerek vagyok. Nem rakhatnak egy óvodás vállára ilyen felelősséget? Hát persze, anya, hiszen ő mindenre tudja a választ. Mivel nem árulhattam el a titkot, furfangosan próbáltam őt kikérdezni. Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az, anya? Új autó? Vagy egy nagyobb ház? Tudom, biztosan egy hatalmas palotát kívánnál. Kezdtem.
2: Egyiket sem. Ez az autó pontosan megfelel. Egy luxus jármű szervizelése, vagyonokba kerül.
0: A palota meg?
2: Ugyan, kitakarítaná azt a rengeteg szobát. Időm sem maradna veled játszani. Jó nekünk így, ahogy vagyunk, nem?
0: Hát igen, de ha muszáj lenne, vagy ha jönne mondjuk egy aranyhal, akkor azért csak kérnél valamit, nem? Mi a legeslegnagyobb vágyad?
2: Azt már megkaptam.
0: Téged. Azzal homlokon csókolt, és kihozta a kabátomat.
2: Hová megyünk?
0: Kérdeztem kedvetlenül, mert úgy éreztem, hiába való volt anyát faggatni, semmivel sem kerültem közelebb a válaszhoz.
2: A boltba. Elfogyott a sajt. És ma pizzát sütünk. Emlékszel?
0: Menjünk, válaszoltam egykedvűen, mert már szinte feladtam a reményt, hogy holnap reggelig kitalálok valamit, ami megmenteni azt az egyetlen kívánságot, ami maradt. Miután a kosarunkba pakoltunk mindent, amire szükségünk volt, a pénztárhoz siettünk. A pulton üvegdoboz állt. Rajta írás, meg egy mosolygós kislány képe, aki alig kisebb nálam. Mi van ráírva, anya?
2: Annácska, SMA, válaszolta anya, és a visszajáró után még a tárcájában lévő pénzt is beletömte a dobozba.
0: Mi az az SMA-m? A pénz nem játék, azért nektek keményen meg kell dolgoznotok, nem? Akkor miért adod neki? Ebből nekem is sok mindent vehetnél, tudod?
2: Féltékeny lettem, és irigy. Az SMA azt jelenti, hogy a kislány nagyon beteg, és segíteni kell, hogy megkapjon egy drága gyógyszert.
0: Miért nem veszi meg neki az anyukája? Ha én kerülnék bajba, ő is segítene?
2: Nem tudom.
0: Akkor te miért adsz?
2: A jó tettnek nem az a lényege, hogy visszakapjuk-e.
0: Gyógyulj meg, kislány!
2: Mormolt, amikor az utolsó bankjegyet préselte be a keskeny nyíláson. Hazaúton nagyon morcos voltam, nem is szóltam anyához.
0: Otthon aztán munkához láttunk, ő dagasztott, én raktam a szószt, a feltétet, és mire kisült a pizza, a dühöm köddé vált. Megfeledkeztem az aranyhalról, a kívánságról, és önfeledten játszottam egész este anyukámmal. Reggel vidáman keltem.
1: Remélem, ma végre kívánsz is valamit,
0: üdvözölt a hal.
1: Igen, kívánok, gyógyuljon meg Annácska!
0: Kiáltottam, és közben arra gondoltam, ha elmondhatnám anyának ezt az egészet, nagyon büszke lenne rám. Adamczyk Katalin Csomáról küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kormai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

Elhívtalak azért, hogy nékem élj. Engem köves, a szégyen ér is téged. Én küldelek, vigyázok rád, ne félj. Elhívtalak fáradtakat vezetni, hogy általad is én legyek a fény.

Szabad légy magadtól, hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremheted.

kincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szopa.
1: Jodim FM.
2: Klasszne radio. Vdoro.

0: hinnia.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
3: Слухай, радіопульс.
4: Hey! 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.